Karazi Vajrogus Karim a Szedai, ez rendei Adfárom Ázászlani, DJ Alex Remix de la Sire, tartime somat!